0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 21-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek.
0: Új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA Horvát Olaj és Gázipari Társaság, az Észak-Adrián, közölte a vállalat. Egy 160 ezer köbméteres napi hozamú gázkut kifejezetten jelentős termelőkapacitást jelent régiós viszonylatban. A mennyiség nagyjából 35 ezer háztartás napi teljes gázigényét képes fedezni. Az INA tájékoztatása szerint a vállalat összesen 5 új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése. Az INA 49,08%-os tulajdonosa a MOL, amely társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84%-os részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Az 5 tervezett kútból elsőként az Anna 4 dírjelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok 3 rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet. A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben 44,84%-os részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Az 5 tervezett kútból elsőként az Anna 4 dírjelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok 3 rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet. A kutat a következő időszakban

0: Termelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátás biztonságát kívánja erősíteni. A vállalat által kiadott tájékoztatás szerint a fúrási műveleteket a Labin fúró berendezéssel végezték, amelyet az INA szolgáltató cégének, a Crosscornak a legénysége üzemeltetett. Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat éves földgáz termelése jelenleg nagyjából 700 és 800 millió köbméter között mozog az észak-adriai és a szárazföldi mezőkről. Ez a mennyiség a teljes horvátországi gázigény mintegy 35%-át fedezi. Megérkezett a Carcassi Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, kezdte meg keddi Facebook bejegyzését dr. Hegedűs Zsolt. Magyarország egészségügyi miniszter elmondta, hogy Venezuelát június 24-én kevesebb mint egy perc különbséggel 2, 7,2 és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 5069 ember vesztette életét, 16740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezeren váltak hajléktalanná. A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott, egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelában. A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik, a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverallok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak. Magyarország és a magyar emberek szolidárisak a katasztrófa érintettjeivel, és továbbra is támogatják a bajba jutottakat, zárta bejegyzését a miniszter. Kopácsra is megérkezett a Csúzai Amatőr Színjátszók idei produkciója. Rékóni klasszikus vígjátéka ezúttal is bizonyította időtállóságát. A félreértésekre épülő történet, a gyors ritmusú jelenetek és a remek helyzetkomikumok újra és újra nevetésre késztették a közönséget. A páratlan páros a társulat eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. A közel 2 órás előadás hosszabb játékideje és összetett szereprendszere komoly kihívást jelentett a szereplők számára, akik hónapokon át készültek a bemutatóra. Az előadás sikere ismét azt igazolta, hogy a lelkes amatőr színjátszók kitartó munkával és összefogással képesek magas színvonalú produkció létrehozására. A 2 évvel indított Vándor Színházi kezdeményezés célja továbbra is változatlan, a színházat elvinni azokhoz a kis közösségekhez, ahol ritkában adódik lehetőség hasonló előadásokat látni. Idén egy magyarországi kitérővel is, árulta el Pinkert Ilona, a társulat vezetője.
1: Hát az ötlet az úgy keletkezett, hogy annak idején, mikor az akadémiára jártam, a Színművészeti Akadémiára Újvidékre, az első éves záróvizsgánk a Csongor és Tünne volt, és azt vittük kisebb falukba. Tehát a Tanya Színház anno akkor jött létre Vajdaságba is, hogy olyan helyre vigye el az embereknek a színházat, ahol nem éppen adódik lehetőségük az embereknek, vagy a távolság, vagy más viszonyok miatt a kőszínházakba ellátogatni. És ez alapján én is gondoltam arra, hogy hát vigyük el máshova. Tanuljunk be darabokat, és vigyük el mi is az embereknek.
2: Az idén kiugró módon nem csak Horvátországban, Magyarországon is fellépnek.
1: Hát igen, az idén Kátolyba is meghívást kaptunk, aminek nagyon örülünk, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk. Igen, ez egy kiugró. Hát most majd meglátjuk, reméljük a fogadtatás. Az, számítunk rá, hogy jó lesz.
2: Előző években, jól emlékszem, mindig kisebb jelenetekből, darabokból állt össze a program, ma egy nagyobb lélegzetvételű, vagyis ebben az évben egy nagyobb lélegzetvételű darabbal lépnek fel.
1: Hát igen, ezelőtt Kéri Ferencnek az ilyen, úgy mondjam, falusias, népies darabjait vittük el az emberekhez, ami rövidnek bizonyult, mert ugye ez egy 40-45 perces darab, és akkor mondták a nézők, hogy de mi még néznénk benneteket tovább is. És akkor jött az ötlet, hogy jó, akkor próbáljunk valamit. És akkor nézegettünk, lapozgattunk, YouTube-on néztünk felvételeket, hogy na mi lenne jó, mi lenne jó, és megakadtunk Rékónin, a páratlan pároson. és ezt betanultuk,

0: nehéz szöveg, frappáns, oda kell figyelni rá, nagyon sokat kell játszani, tehát mozogni eszközökkel, ami nekünk kihívás, mert mi mégiscsak egy amatőr színjátszó társulat vagyunk, és néha nagyon megszoktuk azt, hogy beállunk a színpad közepére, és ott elmondjuk a magunkét, de itt mozogni kell. Tehát itt telefonok vannak, egymásra jobban oda kell figyelni, de nem figyelünk egymásra, hogy a közönség ugye ne lássa, de szóval rengeteg munka van benne. És még egy kiemelkedő, hogy a kulisszákat is mi magunk készítettük. Mert ugye a páratlan páros az arról szól, hogy van egy londoni taxisofőr, akinek van egy felesége Wimbledonba, és van egy felesége Richmondba, és belekeveredik egy ilyen huligánok által megmentett egy idős nénit, és elkésett a richmondi feleségétől, de nem ért haza a Wimbledonishoz se, és akkor egyik hívja egyik rendőrséget, másik, és akkor jön a kalamajka. Igen.
1: Ma, ha jól tudom, ez a második állomások, hol várhatják még az idén, hol folytatódik a program?
0: Hát igen, Kopács a második állomásunk, egy héttel ezelőtt voltunk, vagyis szombaton Vörösmarton, jövő szombaton Kátolyba, Magyarországra megyünk, vasárnap Újbezdánba, és akkor a turnét folytatjuk augusztus 23-án Laskón és 30-án Sepsén.
1: És ezzel a nyári program végéhez is ért, vagy van valami még tervben?
0: Hát tervben nincs, üdülésen kívül semmi, megérdemelt pihenés, igen.
1: Mikor is mivel folytatják a munkát?
0: Hát most várjuk, mert ugye az Adácsi Kultúregyesület, ő is meg szokta szervezni minden évben a Kárpát-medencei falusi színjátszók találkozóját, és ott már kétszer voltunk. Most az idén is kiírják, ugye ez is ugye anyagiakhoz van kötve, hogy van-e nekik támogatottság, vagy nincs. Ha kiírják, és jelentkezünk, és fogadnak bennünket, akkor még lehet egy olyan esély, hogy Adácson is bemutatjuk.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.